0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, a Rádió Burgenland mikrofonjánál Bányi Kriszta köszönti Önöket. Mondják csak, tudják már, hogy holnapra mit főznek ebédre? Ha nincs ötletük, érdemes a következő percekben velem tartani, mert hát ha kapnak hozzá inspirációt. Kolléganőm ugyanis a Pannon kulináris sorozaton járt, és nagyon finom ötletekkel tért vissza. Őriszigeten újra volt népzenei műhely, hogy ezúttal mit tanultak a zenészek, hamarosan arról is beszámolok. Bécsben júniustól magyar filmeket is vetít az Uránia mozi. Hogy mi áll ennek a hátterében? Hamarosan kiderül, tartsanak velem! Gyógyfüvek, régi receptek, krémes sütemények és finom borok. A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Pannon kulináris sorozata idén is változatos programot kínál. Az elmúlt hétvégén a hagyományos magyar ételek álltak a középpontban. A résztvevők hortobágyi húsos palacsintát és somlói galuskát készíthettek Kozori Zsolt magyar hobbi szakáccsal, aki már korábban is vendége volt a sorozatnak, amikor a Dödölle készítés titkaiba avatta be az érdeklődőket. Weber Katalin kolléganőm is ott járt a programon, és néhány praktikáról is kérdezte a szakácsot.
2: Kevesebb olajat használunk, inkább több zsírt, mert most ez új szemlélet, hogy az zsír az egészségesebb, és megpróbáljuk úgy elkészíteni az ételeket, hogy minél egyszerűbb legyen. És ezek régi ételek egyébként, ugye az egyik a hortobágyi húsos palacsinta, ez egy olyan étel, ami megmaradt anyagból is föl lehet használni, de most mi nem ezt erőltetjük, hanem az ősi recept szerint, vagy régi recept szerint csirke combot csináljuk, és csak új anyagokból. A hortobágyi húsos palacsinta egy pörkölt alapon készülő étel, és amíg az elkészül, addig megcsináljuk a palacsinta tésztát, kisütjük frissen. Egyszer sűrűbbnek kell lennie, és sós tészta lesz. Tehát ez sós, én cukort nem fog tartalmazni, csak sót. És sűrűbb tésztából, ugye ez nem egy édesség, hanem ez egy előétel, vagy akár főételként is lehet használni, tehát vastagabb palacsintát fogunk sütni. Bőségesebb pörkölt szószt csinálunk, és akkor ugye azt is utána még átdolgozzuk. Együtt megsütöm a csirke combbal, mert azzal fogunk dolgozni. Utána a hús kikerül ebből a pörkölt alapból, és tulajdonképpen egy paprika szószt csinálunk bele. Hogyha sok időnk lesz, még akkor átpasszírozzuk, akkor egy kellemesebb állagot ad, ha nem, akkor botmixerre csináljuk. Az egy kicsit krémesebb lesz. Hát igazából, hogyha át van passzírozva, akkor az egy jobb megoldás szerintem, mert kicsit gusztusosabb. Nem lesz annyira habos. Az eredeti recept az csirkecomból van, de lehet egyébként sertéshúsból is csinálni. Ezért van az, hogy nagyon sokan maradék ételből csinálják, éttermek is azért veszik föl, főleg, mert egy kis pörkölt marad, vagy sült hús, abból is meg lehet csinálni, nem az igazi. Tehát ezt csirkecomból kell csinálni. Eredeti recept szerint csirkecomból van. A szószal együtt átsütöm, és a tálláskor még kap egy kis hideg tejfölt, és egyébként semmi más, egy kis zöldséggel lesz díszítve.
1: Prascsaics Kármen, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület munkatársa elmondta, hogy ez a rendezvényük, amely már több mint 15 éve tart, mindig nagy népszerűségnek örvend.
3: Szerintem egy ilyen főzés az tényleg olyan interaktív egy élmény az embernek, ahol közösen beleadjunk mindent, és közösen is örvenünk annak, kvázi, amit megfőzünk, hogy közösen megesszük ezt, megkóstoljuk. Mindenki tanul valamit, mindenki hazavisz is valamit belőle.

0: és ma is lehetett nagyon jól látni, hogy mindenki kivesz a munkából is a részét, és senki nem húzza ki maga alul.
1: Ugye mind a két recept olyan, hogy egy kicsit talán komplikáltnak tűnik, elsőre nagyon sok lépés van benne, nagyon sok minden kell hozzá. Ez talán egy jó példa volt arra, hogy igenis neki lehet állni otthon is.
0: Igen, az volt a célunk a mai rendezvényel, hogy megmutatni, hogy a hagyományos recepteket is egyszerű módon lehet elkészíteni. Szerintem, ha most beszélhetek a fiatalabb generáció nevébe is, lehet, hogy néha tartunk arról, hogy régebben a nagymamák ilyen és olyan szokott csinálni, vagy körülményesnek tűnnek akkor, mint kisgyerek, hogy nem is olyan nagy kunszt az egész, hogy az ember tudja, hogy mit, milyen sorrendben, hogyan kell csinálni, ha odafigyel, hogy milyen hozzátételeket használ, akkor tök finomat lehet főzni, vagy enni otthon is, és szerintem nagyon fontos ez manapságban, hogy figyeljünk is oda, hogy mit eszünk, tudatosan táplálékozunk, vásárolunk be a dolgokat, és ez a mai program az nagyon jól sikerült, ma hallottam, hogy hányan tervezik másik hét vasárnapján ezt főzni.
1: Ugye vannak ilyen visszatérő programok, mint a Grétének a gyógynövény turája, az Irmgárdal a sütés, a borkóstoló. Ezek olyan jól beváltak, ezeket már várják az emberek.
0: Így van, borkóstoló, most 2 évet kihagytunk, úgy már nagyon várják, és azért mondtunk, hogy az évben akkor próbálunk mégis valami újat találni bele, egy vak borkóstoló lesz az idén. A sütésnél is mindig más-más témán van a fókusz, az idén a krémeseken, úgyhogy lehet összehasonlítani. Ausztriában a dobos szerint mégsem olyan, mint Magyarországon a dobos torta, hogy ki hogyan ismeri, ki hogyan szokta megcsinálni például. A Grétével is most egy 4 évnyi kihagyás után volt megint először túra, közben készítettünk együtt vele akár szappanokat, akár ecceteket, likköröket, ilyen dolgokat. Ott is már vannak jelentkezők a jövő évre is megint.
2: A Pannon kulináris sorozatról TV felvétel is készült, amelyet egy következő Adjisten adásunkban láthatnak majd. Folytatódott a népzeneműhely Őriszigetben. A Burgellandi Magyar Kultúregyesület szervezésében egy újabb népzeneműhely tartottak a Szigetindel várt Őriszigeti községteremben az elmúlt hétvégén. Ez az esemény egy határon átnyúló rendezvény volt, hisz az egyesület népzenészei vendégül hívták a szomszédos magyarországi Nardáról érkező helyi horvát énekkart. A népzeneműhelyben a BMKR népzenészei, a Csörge és a Szélforgók népzenei együttes, illetve a nardai énekkar ezúttal őrvidéki magyar, valamint horvát népdalokat tanultak egymástól. Ahogy arról a BMKR tájékoztatott, a foglalkozás célja a közös kulturális örökség cseréje és megosztása volt a többnyelvű határmenti régióban. A horvát dallamok hegedűn, míg a magyar népdalok tamburán szólaltak meg. A workshop ezúttal Földesi János, a BMK népzenetanára, a Bogja együttes vezetője, valamint Békési Gáborné Borbála, a nardai horvát énekkar vezetőjének irányításával folyt. A kórus repertoárjában hazai dallamok mellett megtalálhatók Nyugat-Magyarország és a Magyarország más tájegységein élő horvátság zenéje is, ahogy Horvátország gazdag dallamvilága is. Az interkulturális népzeneműhely ősszel folytatódik majd. A bécsi Uránia Cinema mozi júniustól rendszeresen mutat be többek között magyar filmeket eredeti verzióban. A mozi közép- és kelet-európai filmekre specializálódik német, illetve angol feliratozással. Az Uránia Cinema mögötti ötlet az, hogy a C régió, vagyis a Közép- és Kelet-Európa filmes sokszínűségét tartósan láthatóvá tegye. A fókuszban az eredeti verziójú filmek állnak ebből a térségből, az új program bemutatásánál pedig Mercedes Eherer, osztrák színésznő, aki kétnyelvűen, németül és magyarul nőtt fel, a többnyelvű kulturális élmények jelentőségéről beszélt. A mozi, ugyanúgy, mint a színház vagy a hangversenyterem, egy olyan hely, ahol az emberek megosztanak egy közös élményt, és ilyen közös élmények egy demokráciában igen fontosak, hangsúlyozta Eherer.
3: Egy demokráciában ez egy olyan fontos pont, jel, hogy jól együtt tudjunk élni egymás mellett és együtt. Na most itt Bécsben több mint 100 nyelv létezik. Hogy lehet közlekedni olyanokkal, akik nem tudnak még németül, vagy hogy tudom megismerni őket, ha én nem tudom az önnyelvüket? És ilyen szempontból nekem nagyon-nagyon fontos, hogy köszönjöm a világnak azokat az embereket, akik fordítanak, akik ilyen magas szinten, mint Buda György például, fordítanak, és ők egy olyan ajtónyitók, ők a kulcs, hogy egy másik kultúrát tudjak megismerni a lelkiben. Nem csak a zene, hanem a nyelv is a lélek egy csoportnak. Na most, ha ezt közösen lehet csinálni, ez már még egyszer egy szebb lehetőség. És a harmadik pont, ami nekem nagyon fontosnak tűnik, hogy ebbe a Európai Unióba nem jövünk olyan gyorsan közel, ha nem felezzük egy kicsit a kultúrát, nem felezzük ügyesebben, úgyhogy én legyek megérdeklődve, hogy mit csinálnak ők, és valaki, aki például, nem tudom, Romániából jött, érdekelje, hogy ki ez a Nestroy, ki volt ez például. Na, de és ez csak akkor lehet, hogyha a másik nem távol, messze van, nem értjük meg egymást, nem érdeklődünk egymásért, nem vagyunk felelős egymásokért, és azért ez szerintem egy felelősség az úgynevezett, ezt most igazán nem tudom magyarul, Mehrheitsgesellschaft, a többség társadalom, ennek egy felelőssége a kisebbségekkel. Mert ez egy bizonyos respekt, amit két ember közt kéne, hogy létezzen. Teljesen mindegy, hogy honnan jön, és hol van.
2: Mercedes Echerer, aki az Osztrák Filmakadémia elnöke is, többek között ezért is támogatja az Uránia terveit, sőt, ő személyesen is szeretne tenni a magyar filmekért.
3: Persze, nagyon sokat fogok próbálni Magyarországból és Romániából idehozatni filmeket, akik amit talán még nem ismernek itt, vagy ha már ismerős és nem érdekes, még egyszer látni minden István Szabó filmét, még egyszer meg lehet nézni, persze, csak egy nevet most a sokból mondom. Ez nekem nagyon fontosnak tűnik, és ez egy szép lehetőség egymáshoz fordulni, nem azért, mert baj van, nem azért, mert háború van, nem azért, mert veszekedünk, hanem mert egy közös élményünk van.
2: Időjárás. Helyenként rövid ideig eshet az eső, általában azonban az este és az éjszaka száraz marad, és időnként tiszta is lesz az ég, alig fúj a szél, a hőmérséklet 12 és 6 fok közé csökken. Holnap, szerdán ismét lesz néhány napsütéses óra, főleg dél körül azonban egyre több felhő jelenik meg. Délután rövid záporok is előfordulhatnak. Mérsékelt vagy élénk északnyugati szél fúj, a fertőtónál 30-40 km/h széllökésekkel. A hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Ezzel már a véget ér Magyar Hírmagazin adásunk. Holnap ugyanebben az időpontban jövünk majd vissza. További kellemes estét és jó rádiózást. A mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik.